0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai műsorunkban Alsőrre tekintünk, ahol 35. alkalommal rendezték meg a Róma búcsút,

0: A jubileumi esemény ezúttal is a zene, a hagyományok és a népcsoportok találkozásának ünnepe volt. A színpadon roma, magyar, szlovén és horvát fellépőkkel, köztük a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Szélforgók népzenei együttesével. Szintén beszámolunk a Safety Tour 2026 burgenlandi döntőjéről, amelyet rekord részvétellel rendeztek meg Nagymartonban, és ahol több mint 1200 diák vett részt a baleset megelőzési és katasztrófa védelmi versenyen. Végül persze azt is eláruljuk, hogy ki lesz ma esti színes kultúránk, portrémagazinunk vendége, aki egy különleges életúton keresztül kapcsolja össze Budapestet és Bécset. 35. alkalommal ünnepelték idén a roma búcsút Unterwartban, Alsőrön, ahol a jubileumi rendezvényen ismét a zene, a hagyomány és a népcsoportok közötti együttműködés került a középpontba. A községterem ezúttal is megtelt élettel, roma, magyar, horvát és szlovén nemzetiségű fellépők váltották egymást a színpadon, a közönség pedig közösen ünnepelte a burgenlandi sokszínűséget. A rendezvényen a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Szélforgók népzenei együttese is színpadra lépett. A fiatal zenészek számára különösen fontos az ilyen találkozások szerepe a hagyományok továbbadásában. Zsótér István népzenész.
1: A Szélforgók már pár éve létezik, néhány éve, és akkor jöttünk létre, amikor Magyarországon versenyeken léptünk fel, és volt pár burgenlandi népzenészünk, és pár a magyar a zeneiskolából, és akkor úgy jöttünk össze. Nekem ez nagyon sokat jelent, hiszen szép látni, hogy a népcsoportok együtt tudnak élni, és együtt mutatják, hogy együtt harcolunk a jogainkért, és azért, hogy megmaradjunk, és szép is látni, hogy vannak kulturális kapcsolataink, például Romániában, ahol, de Magyarországon is, ahol legtöbbször a roma népcsoport hordta tovább a magyar, de az ő népzenéjüket is, és így maradt akkor meg. Hát nálunk úgy volt, hogy a magyar népcsoportok faluiban voltak néptánc együttesek, de hát azok akkor már nem nagyon léteztek, amikor mi fölnőttünk, és akkor följött, hogy szeretnék népzenét tanulni és zenélni, és akkor így mindig nagyobb lett az érdeklődés mi generációnkban, és hát szerintem magában is Magyarországon nem annyira rossz még a népzene és a néptánc helyzete, mint mondjuk Ausztriában.
0: A roma búcsú egyik legfontosabb üzenete a különböző népcsoportok közötti együttműködés. Nem véletlen, hogy a fellépő együttesek mellett számos népcsoporti szervezet vezetője és képviselője is részt vett az ünnepségen. A rendezvény vendége volt többek között a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke, Frauer Ludwig is, aki régóta rendszeres résztvevője a találkozónak.
2: A legfontosabb a mai napon, hogy ünnepülhetünk 35. évfordulót, a roma búcsút, mert én szeretem ide jönni az alsőőri teremben még ünnepülni a rómákvel. Én szeretem, hogy ide jöttem, mert az magyar szélforgók is fellépnek, meg örülök, hogy azután megnézhetünk.
0: Rekord létszámú részvétellel rendezték meg a Safety Tour 2026 burgenlandi tartományi döntőjét a Mattersburgban, Nagymartonban található Pappel Stadionban. A Safety Tour Ausztria egyik legjelentősebb gyermekeknek szóló baleset megelőzési és katasztrófa védelmi versenye, amelynek célja, hogy az általános iskolás diákok játékos formában sajátítsák el a biztonságos viselkedés és a segítségnyújtás alapjait. Az idei verseny iránt minden korábbinál nagyobb volt az érdeklődés. A 6 elődöntőben mintegy 1300 gyermek vett részt 76 osztályból, közülük 14 osztály, összesen 251 tanuló jutott be a döntőbe. A résztvevők olyan feladatokban mérték össze tudásukat, amelyek a baleset megelőzéshez, a vészhelyzetek felismeréséhez és a helyes vészhelyzeti reakcióhoz kapcsolódtak. A tartományi döntőt végül a Sankt Martin an der Raab, Rába Szent Mártoni általános iskola 4. osztálya nyerte meg, a 2. helyen a Neudörfli Lajta Szent Miklósi iskola végzett, míg a 3. helyet a Münchhofi Barátudvari általános iskola szerezte meg. A rendezvényen magyar résztvevők is szerepeltek, a vendégcsapatok versenyében a zalaegerszegi Landorhegyi általános iskola bizonyult a legeredményesebbnek, és megnyerte a nemzetközi kategóriát. A győztes Rába Szent Mártoni osztály június 23-án Bécsben képviseli majd Burgenlandot az országos döntőben.
3: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: Hétfő lévén ma este ismét jelentkezik Színes Kultúránk című magyar nyelvű portré magazinunk itt a Rádió Burgenlandon. 20 óra 30 perckor ezúttal Andreas Rudas lesz a vendégünk, aki Budapesten született, gyermekkorát és fiatalságát azonban már Ausztriában töltötte, miután családja 1957-ben Bécsbe menekült. Andreas Rudas életútja egyszerre személyes sors és közép-európai történelem, a magyar gyökerek, a beilleszkedés és a nemzetközi karrier története.
4: Ez olyan fantasztikus út volt. Édesapám orvos volt, és főorvos egy magyar pesti kórházban, és nem tudott 56-ba kimenni, mert sok sérült volt, beteg volt, és most ott maradt. És 57 májusban a portás fölhívta, hogy egy AVH-s tábornok jön hozzá. És ő fölhívta a feleségét, a anyámat, és azt mondta, vigyázzal, most lecsuknak engemet. És a tábornok jött, és azt mondta, ön megmentette anyámat, mit akar, mindent, amit akar, mi megcsinálom. És az édesapám kapásból mondta, hogy Bécsbe a családdal, és mind a négyen tudtak kimenni. Én 3,5, majdnem 4 éves voltam, igen.
5: Milyen volt így két kultúra között felnőni?
4: Ez nekem nagyon fontos volt, és ez nagyon tetszett nekem is. Mi csak otthon csak magyarul beszéltünk. Én a Rejtőjénő olvastam, az nagyon nagy P-hovát, az nagyon fontos volt, és ez a kulturális történet, ez a humor, ez nagyon fontos volt nálunk.
5: A kétnyelvűségének akkor hasznát vettem, mindig is?
4: Amikor vezetitká voltam a ORF-nál, akkor mi elkezdtünk, mint Osztrák TV, nem csak Magyarországon, pedig a orosz tévével, a kelet-német, az a német tévével összeműködni. Nagyon fontos volt együtt programokat a osztrák és a magyar tévébe csinálni. Ami nem működött az, hogy a magyar vicceket fordítani, az nem ment. Mert mégis a magyar vicc nagyon a kétféle gondolatból él, és ezt nem lehet átfordítani. Utána, amikor Magnánál voltam, ott mi Győrbe, és voltak cégek, és ott nagyon fontos volt, hogy én ott működök is. Utána én átvettem a Vácnál a magyar, a HVG-t és a Pannonlapok, és utána pedig RTL-nál sok volt a RTL klubbal ez összeműködés, és mindig nagyon fontos volt, hogy én tudok magyarul.
0: Színes Kultúránk ma este 20 óra 30 perckor.
3: Időjárás.
0: Az esti órákban még kellemesen meleg, nyárias idő vár ránk Burgenlandban. Az éjszaka folyamán fokozatosan növekszik a felhőzet, de jelentősebb csapadékra még nem kell számítani. Kedden folytatódik a meleg, füllett időjárás. A felhők mellett több órára kisüt a nap, a déli szél pedig egyre élénkebbé válik. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, így délelőtt még egyszer igazi nyári melegre készülhetünk. A délutáni órákban azonban gyors változás érkezik, több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek helyenként erősebbek is lehetnek. A A szél északnyugatira fordul és megerősödik, a csapadék nyomán pedig felfrissül a levegő. Estére érezhető lehűlés kezdődik. Kedves hallgatóink, a Magyar Hírmagazin végén köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Palágyi Zsófiát hallották, holnap ismét friss hírekkel várom önöket. Viszont hallásra!

0: színes kultúránk.
1: ...1957 tavaszán egy 4 éves budapesti kisfiú csodálkozott rá a bécsi piros villamosokra.
2: Mert amikor megjöttünk Bécsbe, azt mondtam, ez fantasztikus, hát ez hogy megy, hogy lehet egy villamos piros? Mert én a sárga, nekem egy villamos mindig sárga, hát ez nem megy, hogy egy villamos nem sárga.
1: Az egykori menekült kisfiúból Ausztriában a politika, a média és a gazdaság terén is vezető személyiség lett. Vendégünk Andreas Rudas. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Weber Katalin köszönti Önöket színes kultúránk legújabb adásában. Mai vendégünk nem mindennapi 56-os menekült, hiszen csak 57 tavaszán érkezett meg családjával, szüleivel és bátyjával Bécsbe, mégpedig repülővel. Andreas Rudas Budapesten született, gyermekkorát és fiatalságát már Ausztriában töltötte. Családja történetén keresztül erősen jelen maradt benne a magyar múlt. Ahogy menekülése, pályafutása sem mindennapi. A politika, a média és a gazdaság területén is vezető szerepeket töltött be. Dolgozott az SPÖ-nél és Karl Blecha belügyminiszter szóvivőjeként, majd az ORF-nél lett vezető tisztségviselő. Később Viktor Klima kancellár idején az SPÖ országos ügyvezetője volt. Ezután a Magna igazgatóságába került, majd vezető pozíciókat töltött be a WAC média csoportnál és az RTL Groupnál, ahol Kelet- és Dél-Kelet-Európáért felelt. Munkája során rendszeresen foglalkozott Magyarországgal, így közelről látta az ország átalakulását. Andreas Rudas a közelmúltban az idén 25 éves fennállását ünneplő Osztrák-Magyar Társaság pódiumbeszélgetésének egyik vendége volt, itt találkoztunk. Első kérdésem persze az volt, hogyan is volt az a legendás menekülés?
2: Azért én pontosan tudom, mert ez olyan fantasztikus út volt. Édesapám orvos volt, és főorvos egy magyar pesti kórházban, és nem tudott 56-ba kimenni, mert sok sérült volt, beteg volt, és most ott maradt. És 57 májusban a portás fölhívta, hogy egy AVH-s tábornok jön hozzá. És ő fölhívta a feleségét, a anyámat, és azt mondta, vigyázz, most lecsuknak engemet. És a tábornok jött, és azt mondta, ön megmentette anyámat, mit akar, mindent, amit akar, mi megcsinálom. És a édesapám kapásból mondta, hogy Bécsbe a családdal. A tábornok telefonált, és azt mondta, délután megy egy orosz postagép Bécsbe, repülőgép Bécsbe, ott van 2 hely, azért én a határőrnek azt mondom, hogy hagyjon át, és minden 4-en tudtok kimenni. És mi a gyerekek, a testvérem és én anyámon és apámon ült, és mi 4-esbe mentünk ki. És én pontosan, én még később egyszer privát repülővel mentem Ferihegyről, és amikor mentem, akkor emlékszem, az a Ferihegy egy reptére.
1: Ön hány éves volt akkor?
2: Én 3,5, majdnem 4 éves voltam, igen. Azért mégis ezt nem felejtettem el. És én Bécsbe, amikor megjöttünk Bécsbe, azt mondtam, ez fantasztikus, hát ez hogy megy, hogy lehet egy villamos piros? Mert én a sárga, nekem egy villamos mindig sárga, hát ez nem megy, hogy egy villamos nem sárga.
1: Milyen volt, gondolom, otthon magyar volt sok minden, a nyelv is a családban, esetleg a szokások. Milyen volt így 2 kultúra között felnőni?
2: Ez nekem nagyon fontos volt, és ez nagyon tetszett nekem is. Mi csak otthon csak magyarul beszéltünk, és egy bécsi iskolákba mentem, azért ott a családban nagyon fontos volt, hogy tanultam is magyarul, és fontos volt, mi otthon a Ludas Matyit megkaptunk. Én a Rejtő Jenő olvastam, az nagyon nagy P-hovát, az nagyon fontos volt, és ez a kulturális történet, ez a humor, ez nagyon fontos volt nálunk. És utána volt egy nagyon érdekes történet, aki azt hiszem 13 vagy 14 éves volt, egy nagyon jó voltam németbe, és azt kértek, volt a Tag der Fahne, és a iskolába azt kértek, a mi tanárom azt mondta, hogy én adjam elő, mert én olyan szép németet beszélem, és egy másik tanár azt mondta, hogy nem jobb lenne egy igazi osztráknak. És utána ez nekem nagyon fontos volt, mert én azt tanultam, hogy én nem vagyok igazi osztrák. Én ez a magyar osztrák vagyok, és nekem nagyon fontos volt mindig az a magyarságot. És én mindig beszéltem magyarul, és nekem nagyon fontos volt is magyart beszélni, és olvasni, és írni.
1: Gondolom Bécsben azért ez kicsit egyszerűbb is volt, nem? Hiszen itt rengeteg magyar élt már ugye 56 óta előtte is. Milyen itt egy bécsi magyar élet?
2: Ez igazából érdekes, mert a családom, a feleségem azt mondja, ő csak azon tanult magyarul, mert amikor mi egy étterembe ment, kávéházba mentünk, amikor valahová mentünk síelni, mindenhol voltak magyarok, és ő tanulta és látta, hogy a magyarság az mindenhol van. És ő azt is nevetnek, hogy amikor hallom, amikor valaki németül, egy magyar németül beszél, akkor már is tudom, hogy ő magyar, és én magyarul válaszolok.
1: De Bécsben azért mégis gondolom könnyű volt egy kis magyar kulturális életet is élni.
2: Igen, az abszolút, és én büszkes vagyok a magyarokra, az nem egy kérdés.
1: Arra emlékszik, hogy mikor járt először Magyarországon?
2: Én pontosan tudom. Én 76-ba mentem, egy kongresszusra mentem először, egy ilyen ifjúsági kongresszusra mentem a magyar parlamentbe, ott voltam először Magyarországon.
1: Milyen érzés volt, ugye akkor még kommunizmus volt, hogy ment haza az ember? Haza, most én is azt mondom, hogy haza?
2: Az nagyon nehéz volt, azt kell nekem mondani. Egy érdekes volt, hogy magyarul tudtam beszélni, mindenkivel beszéltem, barátságosak voltak. Azért pont, mint nyugati ifjúsági konferencián részt vettem, azon mégis a kommunizmus nekem a kommunizmus volt a probléma, és nem a magyarság. Mert ott voltak kelet-németek, oroszok, és ez a tipikus kommunista apparátsik féleség, az nekem nem félelem volt azért, és hogy az a szép magyar, a szép Pest sötét volt, romlott volt, piszkos volt. Azt kell látni, hogy Pest egész másképp nézett ki, mint most. Mert akkor azt kell mondani, igaziból Pest szebb, mint Bécs. Sokkal szebb, mint Bécs. Most. Nem csak, hogy pedig a házok, ez az Art Deco, ami hát mindig a magyar magnátok akartak mutatni, hogy ők szebben és liberálisak, és így, és a minden építés, az olyan sokkal szebb, mint Bécs. A város, hogy néznek ki, a házak, a architektúra, az olyan szép, és azt akkor nem lehetett látni. Fekete volt, minden tönkrement, és mert azok a Warburg, és ezek a kommunista kocsik, trabantok.
1: Mi az, ami itt talán úgy hiányzott, nem tudom, színház esetleg, vagy milyen gyakran tudott hazalátogatni?
2: A nagyon tipikus magyar humorot. Az osztrákok mégis humorosabbak, mint a németek, azért mégis a magyar humor valami egész más. Én csak egy országból láttam egy olyan humor, az Angliában van. És én láttam is, amikor a nagyharc volt Magyarországon, hát én a RTL elnöke voltam, és nekünk nagyharcunk volt, és a minden nagy tárgyalás a magyar kormánnyal, amikor bennünket nem látnak, amikor nem tudták volna, hogy mi nagy harcban vannak, akkor azt hittek volna, hogy két barát viccesen, mert a tárgyalás is most mindig úgy volt, mint hát magyarok tárgyalnak. Azon mindig ilyen viccesen, ilyen kétféle mondatok, és soha nem volt úgy, hogy félelem volt, pedig mindig egy ilyen humoros tárgyalás volt.
1: Később ugye ön említette már a pályafutásának egyik állomását, a kétnyelvűségének akkor hasznát vettem, mindig is.
2: Amikor vezetitká voltam a ORF-nál, akkor mi elkezdtünk, mint Osztrák TV, nem csak Magyarországon, pedig a orosz tévével, a kelet-német tévével összeműködni, és nagyon fontos volt, és ez volt a legnehezebb, nagyon fontos volt együtt programokat a osztrák és a magyar tévébe csinálni. Ami nem működött az, hogy a magyar vicceket fordítani, az nem ment. Mert mégis a magyar vicc nagyon a kétféle gondolatból él, és ezt nem lehet átfordítani. Az volt a legnagyobb nehézség. Utána, amikor Magnánál voltam, ott mi Győrbe, és voltak cégek, és ott nagyon fontos volt, hogy én ott működök is. Utána én átvettem a Vácnál a magyar, a HVG-t és a Pannonlapok, és utána pedig RTL-nál sok volt a RTL klubbal ez összeműködés, és mindig nagyon fontos volt, hogy én tudok magyarul.
1: Mit üzenne azoknak a fiataloknak, fiatal családoknak, akik ugye országot

0: nem érteni, hogy a ifjúság nem Oroszország fele gondol, pedig nyugat fele, és ezt abszolút nem értették. Én csak azt látom, hogy a fiatal magyarok, akivel én találkozok, a magyarok, akik itt dolgoznak, nekünk nagyon fontos a magyarságot megőrizni. És az fontos is. Mert mégis tudom, hogy minden kultúra nagyon speciális, azért én biztos vagyok, hogy a magyar kultúra nagyon speciális.
1: Ilyen események, mint a mai, ebben segítenek, hogy az ember itt megismeri a bécsi magyarokat, vagy talán ismerik is egymást?
0: Én nagyon fontosnak tartom. Az egy nagyon fontos, és a gondolat nagyon jó. Biztos, amikor egy olasz itt dolgozik, neki ugyanazt gondol, azért én biztos vagyok, hogy ilyen kultúra, mint a magyar kultúra nincs több.
1: De mikor jött el az a pont, ugye kisgyerekként került ide ki, említette ezt az iskolai incidenst, volt egy olyan pont, amikor úgy érezte, hogy na, én most osztrák vagyok, vagy hogy osztráknak látták a többiek?
0: Nekem nagyon nehéz. Én osztrák vagyok. Azt nyíltan kell nekem mondani, mert mégis azt kell mondani, hogy én Pesten születtem, mint menekült ide jöttem, és igaziból egy nagy karriert csináltam itt, a politikában is, a tévében is, és hogy ez Ausztria így hagy, hogy így enged egy magyar menekült ide ilyen pozícióba jönni, az meg kell köszönni. És én azért ahhoz hiszem, hogy azért működött, mert én nagyon integrált vagyok. Az osztrák kultúra, a bécsi kultúra, én azt hiszem úgy beszélek németül, hogy senki nem tudja, hogy én magyar vagyok. A magyarságot csak azért tudják, hogy a testvérem másképpen beszélt, mert idősebb volt, mint én, és mert a Rudas név az Rudas, és én büszke vagyok, és mindenkinek azt mondom, hogy én Rudasnak hívnak, és nem Rudásznak. És a családom is, az a a gyerekeim, a felesége, azok is mindig azt mondják, hogy Rudas.
1: Gyerekek tudnak magyarul?
0: Az egy nagy hiba, és ez egy nagy probléma a gyerekeimmel is. Mégis valahogy értem, hogy milyen anyanyelv. Amikor csak hétvégén voltam otthon, amikor külföldön is dolgoztam, és a feleségem nem beszélt magyarul, mégis nehéz otthon utána magyarul beszélni.
1: Ha a nyelvet nem is, talán valami szokást át tudott adni, ami otthon mégis úgy volt.
0: Pont most voltam velük Pesten, és ők nekik van egy, azt láttam, hogy nekik van egy magyar gondolat, mert büszke volt, azon mentünk Pestre most, és mindig mondták, milyen szép Pest, és milyen vicces, és ők már tudták, hol vannak a legjobb ételmek, hol vannak a magyar borok. Azok ők, nekük van egy magyar, és ők is, amikor hallanak magyart, akkor azt mondjuk, hogy édesapám magyar. Azok van egy tipikus érzés magyarságra. És nem jól, azok egy picit beszélnek, azok a legfontosabb mondatokat tudnak, köszönöm szépen, jó napot, tudnak számolni, csak hosszút nem tudnak. Amikor én láttam, hogy most voltunk Pesten, a étteremben értették, hogy mi van, akkor már látta, igen, én szeret, én is akarok káposztát. Ők érték a bor, a fehér, a vörösbort, azok értették mindent. Amikor mentünk a utcán, a írást, azt mondta, tudták, hogy micsoda mozi, micsoda színház, azt értették. Nem tudnak beszélni, azért érteni értenek.
1: Bécsre ez talán nem csak Bécsre, Európára is ez lehetne a jellemző, hogy több kultúrában legyünk otthon, mert akkor gazdagabbak vagyunk, nem?
0: Egész biztosan. Nem. Az nekem fontos. Én azt hiszem, hogy én sok nyelvet beszélek, angolban lehet, hogy van nekem, angolban és franciában mondják, hogy nekem van egy magyar akcentusom. Párszor vannak szavak, ahol én is nekem egy magyar akcentusom van. Azért az, hogy én fölnőttem már két nyelvvel, segített nekem más nyelvet tanulni.
1: Mit kívánna talán most vagy a jövőben ennek a két szomszédnak, vagy ennek a két városnak, mint Bécs és Budapest, vagy a magyaroknak és az osztrákoknak?
0: Az a nekem ez nagyon fontos, hogy ez az összeműködés megy, és a utol

0: Alice meint Nadja Njol, er ist schon ewig ein Njolz von Kilian Sutan. Ich muss der Uto schon ÖTF nehmen mögen. Ich, Magyarorsag, ich, Austria Nadjon Elwald. Ich aus Nadjon Scheinaltam. Ich nehme mit Igosibol, also rege Witz, heute Kiazig, Mama, aus Österreich, Ungarn gegen Wien. Es, Joblene Megin, mit euren Schock, Udjan euren Gondolat war, mit Ami Nadjon, Nadjon Erdekes, Ostrakok, Igosibol, nem Nadjon Sympathikusok, Külföldöscher Ellen. Ich minden hol, wann ein Schufolo nehmen. Oder Katzelmacher, Tschusch, am Magyarok nal nincs. Nincs csúfoló ném a magyarok ellen, mert igaziból ők rokonok. Maradjon is így.
1: Andreas Rudasnak megköszönöm a személyes történeteket, hallgatóinknak további kellemes estét kívánok, viszont hallásra!